De kilenc rajka muzsik állt a fülemben, az sem tudtam, mi jutott az eszemben. Áj, etalá, ádri, etalá, oj, dira, datalá, nala, diri, nala. Oj, talá, na, te, diri, latalá, anya, anya, diri, nala, datalá, tina, anya. Odri, datalá, etadri, dalada, ya, teri, datalá, nala, diri, nala. Oj, dalá, ya, da, ya, da, ya, diri, da, ya, ya. Oj, tiri, da, ya, diri, datalá, ya, teri, datalá. Hey, kincsem, drága kincsem, a fazékba semmi sincsen, bizonyisták a melon feleségem. Hogy diri da ta la la la, ala di da, te ra da ri di na na ri di na ya. Hogy a diri da ta la la, re ta la ri da na na, re

0: Class war.
1: Oi, de ta la ta da la re de da ya, te ra ra de de da ta la ta la ya. Oi, le de ta la, a de de de da ya, ta la re ta la la. Tang la na da na na da la ta de ni na, ta ra de de ta la la de ni da ta le na la de de na na, o de de de ti na, ta de de ta na. Oi, de ta la ta la ta de de ti na la, fiesta me quisieras babote lege, toda de norro machavo ya lege. Harum parum parum, el hoyota parum, yoi, de si ya le magom. De kilenc rajkó muzsikált a fülemben, azt sem tudtam, mi jutott az eszemben. Áj, talá, ádridá, talá, oj, dirá, lá, talá, nála, dirá, nála. Oj, talá, lá, tényi, dirá, talá, nyá, nyá, dirá, nála, dirá, talá, nyá, nyá, ódridá, talá, etádridá, lá, dá, já, tirídá, talá, nála, dirá, nála. Oj, talá, já, dá, já, dá, já, dirá, dá, já, já. Oj, tirídá, já, dirá, talá, já, tirídá, Talán itt nem lehet, hogy nem lehet, hogy nem lehet, hogy nem lehet, hogy nem lehet, hogy nem lehet, hogy nem lehet, hogy nem lehet, hogy nem lehet, hogy nem lehet, hogy nem lehet, hogy nem lehet, hogy nem lehet, hogy nem lehet, hogy nem lehet, hogy nem lehet, hogy nem lehet, hogy nem lehet, hogy nem lehet, hogy nem lehet, hogy nem lehet, hogy nem lehet, hogy nem lehet, hogy nem lehet, hogy nem lehet, hogy nem lehet, hogy nem lehet, hogy nem lehet, hogy nem lehet, hogy nem lehet, hogy nem lehet, hogy nem lehet, hogy nem lehet, hogy nem lehet, hogy nem lehet, hogy nem lehet, hogy nem lehet, hogy nem lehet, hogy nem lehet, hogy nem lehet, hogy nem lehet, hogy nem lehet, hogy n